awa nyiniga ni beto juruta digi digi nyiniga ni beto juruta awa nyiniga amadi nyiniga digi digi nyiniga ni beto juruta awa.